0: Senses.
1: Elmusic.eu, ahol a legjobb zenék vannak. A lemezjátszóknál DJ Ronnie Boy.